0: járjuk fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Tehát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Yeah. Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ne derim.
1: Ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!
1: Check it out, check it out.

0: Just get on down.
1: Verjük fel az alvókat.
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenél.

Régi Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuperdíj.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hello Spacebird, this is your operator.
2: Roger, 1201 alarm.
1: Get ready for mission return to paradise.
2: 1201.
1: Okay Spacebird, wait for clearance.
2: Time alarm.
3: We have ignition sequence start.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

You know what? I don't know either.

ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenéd.

0: Radio Station. Super DJ Radio.
1: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio.
3: Now, here comes the music.
4: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió, kattanj rá!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

0: Hungarian web radio station. Super DJ Radio.
1: 하 elhiszed, ha nem? Akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Srácok, gyönyörű, szép jó estét kívánok mindenkinek, Késők a hölgyeknek, puszi a lányoknak, hatalmas pacsi az uraknak. Sziasztok, szuperek! Sziasztok, éjszakai paglyok! Augusztus 13, kerek 10 óra, azaz most már 10 óra múlt 1 perccel.

mikrofon és a lejátszó mögött szerint jó magam, Kőszegi Gabi. Egy hónap kiesés után újra visszatértem ide a szuperre. Kipihenten, na meg mi ilyesmi. Van egy Viber számunk, természetesen 3670-4595-995. És látjátok, még nem felejtettem el. Van kedvetek, akkor nyomassátok az üziket. Én megcsinálom a dolgom, aztán beolvasom. Mai zenei menü amúgy, Eurodance. Abban is a keményebb fajta, az igazi klasszik.

és ahogy ránézek a számadatokra, ahogy Viktor barátunk mondta, sokan vagyunk, na de nem elegen. Aki itt van, annak hatalmas pacsi, aki nem meg azt bánhatja. Én azt mondom, hogy kezdjük meg a ma esti bulit. 2 órán keresztül itt vagyok veletek. Elsőként elhoztam nektek Loftot és a Mallorcát. Ha már nem lehetünk ott, legalább akkor a feeling meglegyen. Ja, és jó szórakozást kívánok mindenkinek. Hamarosan jövök a Fine Berűzikkel.

És akkor kedves éjjeli baglyok, tessék füljelni, robogunk, mint az éjjeli vonat. Mallorca után itt van velünk Two Brothers on the Fourth Floor. A két tesó a negyediken. Na meg a Dreams. Will Come Alive. Igazi klasszik a 90-es évekből. Hol másol bírt itt a Super Erre.

És kedves bakjok, mivel 10 óra múlt 7 perccel nyíljon az a bizonyos bakoly napló. Nézzük meg, kik azok az éjjeli bakjok vagy pillangók, akik itt vannak ma este velünk. Igaz, hogy csütörtök van, viszont hamarosan közeledik a hétvége, ugye? Van, aki már olyan szerencsés, hogy ledobta a melót, aztán nyomja a chillt, na meg a szupert. Az első Viberes nem volt más, mint Mocskás és Szilvi Oroszlány Cityből. Szia, kedves Szilvikém! És az üzé pedig így szól, hüdvéjeli Pagoly úr, csak hogy én legyek az első. Tud a Szilvikém, volt egy ilyen szám is, csak én legyek az első. Hát valahogy így szólt. Üdvözöllek itt a szuperen. És persze, nagyon örülök, hogy itt vagy.

másodikén köszönteném Csörgő Zsolt Zsolcánkat, a Könnyű Tírekem, szevasz Gabi, szép estét, kész a palacsinta. Hát na, az már beszéd. Túrós, lekváros, nutellás. Zsolca azt írja, készül a pudingos, és utána meg megyek sátorozni. Kedves Zsolcám, remélem, hogy a sátorban is akkor a szuper fog szólni. Jó étvágyat a Palihoz.

kedves szuperek, kedves éli bagyok! Íme itt egy igazi kedvenc, legalábbis nekem, meg remélem, hogy másoknak is, azaz nektek is. A formáció nem más, mint GK, és ez a Go On, egy igazi

Kedves szuperek, hihetetlen, hogy robog az idő. 10 óra 16 perc. 1995-öt írunk a mi virtuális színpadunkon. És ez nem más, mint a Take Me Away. Egy igazi klasszikus a Culture Beat-től. Csak itt a szuperen velem Kőszegi Gabival, na is veletek az éjszakai baglyokkal. Aztán jöjjön egy pár ilyen Viber üzenet. Köszönteném Erdélyt, Erdő Szent Györgyöt, hiszen itt van velünk a drága is, a család is, és a Istink. Aki itt ír nekem, csodásan szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi. Innen Erdélyből, Erdő Szent Györgyből. Az is a család már nagyon vár téged. Örülünk, hogy hallatunk. És persze felszállásra készen indulhat a Bagoly Express. Hatalmas pasi is a család. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. És természetesen üdv az első osztályon.

És akkor kérem szépen, hogy is szólt az? 10 óra 18-kor én csak annyit mondok nektek, hogy me and you, azaz you and me. Alexia is a me and you itt a Szuperen. Egy igazi klasszikus megint. Közben egy újabb Viberes. Skotlandiából is itt van velünk Stefánunk. Csumi Gabesz üdv minden szuper tinden Skóciából. Jó hallani megint, majd a linket dobd át a műsor után. Hát szia, kedves Stefán! Nagyon örülök, hogy itt vagy. Remélem, te is bírod ezt a skóciai meleget. Aberdeenben 25 fok tombol. Olvad a zsír, ahogy szokták mondani. A link az adás után repül, természetesen. Köszi, hogy itt vagy. Hatalmas pacsi a családnak.

aztán köszönteném Darga Norpinkat is. Akkor jöttünk egy Hello Bagolyvá! Egy végre megjött hatalmas a kezdés zeneileg. Látom, jót tett az egy hónap kihagyás. Üdv mindenkinek, hat hordja a szemetet szépen össze a szél, és örülök, hogy hallunk. Hát szia, drága Norbikám, én is örülök, hogy itt lehetek veletek, és annak végén van, hogy itt vagy velem. Hello, hello!

kedves pakjok, 10 óra 22 perc. Ez még mindig a szuper, hévek mindig kőszegig, ami vagyok. Zenei menükön pedig a Eurodance. Azon belül is a klasszik 2000-es évek. És íme egy gyönyörű példa. Move the body. És a Look Twice. Keep the dance floor. It's party time. Going. You wanna know, look twice, get the news, love the

És kérem szépen, itt a nagy tettmozgatás közben itt van egy újabb pár Viber üzi. Csörgős volt barátom, csak annyit ír nekem. Egy csóró gyerek vagyok, csak lekvárom van, barac lekvár, azon belül is a házi. Kedves zsocám, a barackot azt mi is szeressük itt Skóciába. Igaz, hogy folyékony formátumban. Olyan 45 fokosan. Tombol itt is a csóróság, kérem szépen.

és igen, kérem szépen, az a bizonyos Saturday Night, a szombat este, az igazi klasszikus, amikor készülöttünk nagyba, arra bizonyos szombat esti partira, csinosba vágtuk magunkat, aztán ment a tombolás önfeledten, idővonalban pedig ez annyit tesz, 10 órakor megindultunk, bemelegítve természetesen. Aztán éjfélt át jött ez a bizonyos harmónia. Na meg az alkoholmámor. Hajnal kettőkor meg már kurvára mindegy volt, hogy mi szól.

Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ hallgatónak. Neked pedig jó adást kívánok, Puscsika Encsike. Szia Encsi, hatalmas pacsi, hatalmas ölelés. Neked is annyit mondok, hogy Saturday Night, ami hamarosan eljön. Igaz, hogy mi csütörtök van, de mi itt a Superen előre hozzuk.

és kedves patyok, 10 óra múlt 32 perccel. Olyan vagyok, mint a pontos idő. Mondjuk ezért nem kell fizetni. Elhoztam hozzátok egy igazi és melódikus trance pop slágert Szestől. És ez nem más, mint a Just Around the Hill. Azaz a hegyek körül magyar fordításban.

meg, hogy köszöntsem Toldi Miki barátomat is. Hello DJ Köszegi Gabez barátom, Isten hozott remek műsor. Üdv a zenei imádó szupereknek, Ali Toldi Miki. Hát szia Miki kéve. Hatalmas pacsi neked, és örülök, hogy itt vagy.

Egy újabb kedves üzenet a Viberünkről, 3650-45-95-995. Norbink azt írja, nagyon adod neki az ívet, csak így tovább. Beveszi a gyomrom. Kedves Norbikám, nekem is beveszi amúgy. Nem csak a zenét, hanem a jó kis Finlandiát is, ami hozza a hangulatot. Méghozzá Pink Sódával. Ha már zenei merő, akkor itt van az ital menü is. Amit mondtam, Sash és a Just Around the Hill. Egy igazi kis melodikus trance pop sláger. A régmúltból természetesen.

kérem szépen, így 10 óra 35-kor egy újabb bomba. The Sound Lovers. És ez nem más, mint a People. A Platártéknek az egyik kedvence, aki persze sehol nincs. Öcskási Szilvi is azt írja, Encsikérdi az jutott eszembe, amikor Isti az egyik adásodban azt írta, késett a vonat. Kedves Szilvikém, aki itt van, az első osztályon.

ezért is megenném. Viszont a rétes ellenében én elhoztam nektek Sunlovers-t és a People-t.

kedves Batyok, hamarosan vége az első órának. 10 perc múlva jön majd a 11. A kemény babi mindig itt van. Örömmel látom, hogy a Fiverr-en is jönnek még az üzenetek. Ijali Batyok, kérem szépen megmutatni, hogy itt vagyunk. Kezdődjék a húhogás. Bűvösszám nem bárk, mint a 36-50-45-95-9-95. Ródi Miki barátom azt írja, remek repertoár, barim. Kedves Mikikém, örülök neki, hogy bejönnek ezek a dallamok. Figyelj, fülej! Rhythm Reaction után hamarosan itt van velünk Pharaoh, és az I Show Your Secrets.

És ahogy is Isti barátom mondja, repesztünk, de rendesen, vagy hasítunk, de ez nagyon ott van. Így van, Isti kéve, 90-es évek, 2000-es évek.

kérem szépen, itt 11 előtt 8 perccel ismét egy igazi klasszikus. Pharaoh és az I Show You Secret. Ó, Istenem, mennyit pörgettem én ezt, Andó. Emlékszem, hogy a gyári CD, hát igen, karcos volt. Egyes részeknél megugrott. Az volt az effekt. Igazi emlékidéző, ezt kérem szépen. Aztán itt az egyik szemem a Viberen. Megérkezett a pékek békje. Jaroszki Rita. Egyenesen a söprűn. A Nimbus 2000-esen. Könnyítő nekem, na puszin vágjon, ha nyakon hazaértem.

Gyügyi sofőr, a buszijal köszte vissza. Szia, kedves Rita! Nagyon örülök, hogy itt vagy. Rita azt írja, Szilvinek puszi. Na meg szép estét tekint persze mindenkinek. Kedves Ritám, az üzi átadva. Ez olyan, mint a néphagyomány, szájról szájra terjed. Bármint az, hogy adásban vagyok. És meg is kaptam a képet itt Macskási Szilvitől. Amit megy a pálinkázás nagyba. Igazi kovásznai. Kedves Szilviké, megészségedre! Én ugyanezt teszem egy semjénivel. Friends forever.

kedves Norvékám, a következő pedig majd szóljon neked. Következő mókolásom nem lesz más, mint a Rhythm is a Dancer. Persze fára után egy gyönyörű snap. Figyelj, figyelj, Norvékám, és hamarosan olvasom majd az üzit, amit küldtél nekem a Viberen. Csak ahhoz, hogy a csütörtök esti humor sem maradjon el, ugye, ahogy szoktuk a másik csatornán, ugye?

szépen, kedves főcsapos, tessék figyelni! Egy rendelés érkezett, Toldi Miki barátom kérte még hozzá. Hamarosan olvasom az üzit, előbb viszont jöjjön a mókolás.

közepedig üdvözölném itt a Platán Pékeket is, Marosi Bencét, levek a Juhászistit. Az üzlet pedig így szól. Szia, fülelünk ám mi is. Csak újja teló, és nem tudom beállítani a Viber-t. Múltkor is az Istit csinálta meg. Szia, kedves Bence. Hatalmas pacsantás. Köszi, hogy itt vagy. És akkor annyit mondanék, hogy a pékek keze legyen áldott.

kedves bakjok, mekkora zene volt ez, kérem szépen. Emlékszem még, amikor a diszkokban ezt játszottuk. A tömeg tombolt. Ment az alákeverős dance. Amikor a csajok odajöttek a pasik alá, aztán alákevertek. Istenem, mekkora feeling volt ez. Voltak azok az bizonyos italakciók is, a whisky bomba, vagy a bomba whisky.

Igen, itt van Norbinnak az üzenete. Csak hogy a csütörtök esti humor sem maradjon el. Egy részeg hazamegy az éjjel. Hú! Kérdezi a feleség, miért uoksz? Mert a feleségem azt mondta, hogy a részegen jövök haza, aludjak a bagoly mellett. Aztán hol van a bagoly? Hát a hálószobában, ugyanis ő a feleségem.

lesz még a román fiúk itt vannak az elején színpadunkon. Tóldi Miki barátom a következőt írta a főcsaposnak, Encsinek. Kedves főcsaposunk, csak szeretnék kérni egy Finlandiát Pink szódával a DJ-nek, illetve egy belgát, ha még rendel. Kedves Mikikém, remélem, hogy akkor még megkapjuk a rendelést. És persze köszönöm szépen a Pink szódát.

látom, hogy jönnek itt a Viber üzenetek. Jaroszki Rita pedig adja tér puszi a kollégáknak. És persze jelen van a fék lapán.

Tengeren túlról üdvözlöném Fritjónkat is. Nagy hello mindenkinek! Hello Fritjó! Have a good night, have a kitkat! Örülök, hogy itt vagy, barátom!

És igen, kérem szépen, Saturday Night, az a bizonyos szombat este, amikor mindenki fölkészül, mire? A bulira. A formáció pedig nem más, mint Alex Party és a Saturday Night Party. Ready my lips.

És kérdezni pedig van egy fáli üzenet, egy vicces üzenet Pacskási Szilvinktől. Akkor nyit idekem, na akkor platánpékek. Ahogy hallottam a vendégemtől, 14 óra után már hiába megyek, semmi sincs az üzletbe. Nem a Viber-t kellett nyomni, hanem a sütést. Kedves Bence, kedves Isti, ezt jól megkaptátok. Szóval akkor Viber helyett inkább menjen a sütés. Szilvikém, következő megálló, akkor nem másod a platán pékség. Aztán leteszteljük majd, hogy mi lesz 2 óra után. Kérjük majd a két maestrót, a Bencét meg az Istit. Azt a bizonyos két jó madarat. A sütőbajnokokat.

a drága fityunk a tengeren túlról, azt írja nekem, régen bókoltál, de jó, hogy itt vagy. Így van, kedves fityó, egy hónap után újra itt van a nagy csapat, na meg az éjszakai baglyok. Örülök, hogy itt lehetek veletek, és újból megy a mókolás ezerrel. Csapatjuk egészen majd karácsonyig.

Nyugodtan, amit látom, hogy a Viberen a csaposunk se, hát nem alszik. Azt ír nekem, figyelek, fülelek, résen vagyok, mint mindig, pusztantás. Ez a beszéd, kérem. Miklós a rendelés készen, a pulton vár. Egi, Gabi, Miklós, és persze mindenki. Maskási Szilvi, neked pedig a semmilyen bírsalma pál lesz. Már ready? Kedvesen csikém, köszönjük szépen a jó nép nevében. Azt mondják, hogy a csapos keze legyen áldott.

Figyeljetek, baklyok, 11 óra 8 perc. A formáció nem más, mint Elissa. És ez a Mambo Leo. Olyan, mint a Mambo Leo. Igazi kis nyári sláger.

Anyám, milyen zenék! Norbi azt írja, már remélem nem szívóz fel az évbe. Hát Norbikában minden igaz, akkor most decemberig megállás nélkül. Aztán majd jön a decemberi szünet. Viszont akkor majd több idő lesz adásolni itt a Szuperen. Nem csak 10 órakor, hanem jövök majd normál emberi időben is. Aztán megéljük, hogy az éjszakai baglyok majd hogy lesznek jelen nap.

kedves Mocskás és Szilvi, megjött itt az üzenet a platán pékektől. Bence azt írja, a tapasztaltak megrendelik a kenyeret előre, ugyanis mi nem tudunk többet sütni sajnos. Ez nem nagy ipar, hanem kicsi kézműves pékség, és a minőség az első. Hát kérem szépen, ha Juhász Isti meg a Marosi Bence nyomja, akkor biztos vagyok, hogy a minőség az első.

Aztán köszöntelek egy újabb hallgatót. Itt van velünk kis Alexandra is. Szia, Szandi vagyok Parkazról. Barátnőmnek szombaton lesz az esküvője. Neki készítem most az én általam megálmodott pénzátadó dobozt. El leszek vele még egy darabig, közben pedig te szolgáltatod nekem a remek zenéket, magamnak pedig a fröccsöket. Köszönöm! Hát szia, kedves Szandi! Örülök, hogy itt vagy a Szuperer velünk az éjszakai baglyokkal. A fröccshöz hatalmas egi. A pénzt adó dobozhoz pedig hát hatalmas sikert. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy figyelsz!

és kedves szuperek, Elissa Mamboleo után itt van velünk Cartouch és a Touch the Sky. Újabb egy ismét 2000-es nagyszerű sláger, igazi emlékidéző, csak itt a Super DJ-n velem Kőszegi Gabival, és veletek az éjszakai baglyokkal természetesen. És így 11 óra 13 perckor üdvözölnék egy újabb huhogót, aki nem más, mint Kobuk. Akkor annyit ír nekem, a Boxy Food Savaria történelmi fesztiválról bejelentkezik. Boxy Food Truck, retro lángos hotdog, na meg a sült krumplé.

Örömmel látom, hogy a Viberünk igen aktív. Macskás és Szilvin Goroszlányból annyit ír. Köszönöm szépen, Encsike, engem most jobban izgat a túros, barackos, rétes. Holnap várom, 12 óra után 15-ig a Fodrász üzletben. Megy itt a biznisz, kérem szépen. A platánpékek nyomják itt a süteményeket. A tesztüzem pedig nem más, mint Macskás és Szilvi Fodrász üzlete. Ott lehet letesztelni a túros rétest. Ilyen egy igazi nagy család, kérem.

és csak a kedves bakjok, 11 óra 21 perc, töretlenül huhókunk, amik más alszik, az éjjeli bakjok itt vannak, jelen vannak, hol máshol, mint a Super DJ Rádióban, a virtuális éterben, a virtuális tánctéren nyomjuk a dance-et, egyet jobbra, egyet balra, ez azóta szól, akik nem tudnak táncolni. Szokták mondani, nincs az a bizonyos alkohol mennyiség. Na meg valami ilyesmi. Zombie Nation, Canoncraft 400. Köszöntelék egy újabb Viberest. Itt van Kalányos Tibi tesóm is. A könyvét ír, jó estét, jó szurkolást. Végre elkaptalak. Szia Tibikém, nagyon örülök, hogy itt vagy. És örülök, hogy ebben időben is azért látlak téged. Hatalmas pacsantás! Aztán a pékasszony annyit ír nekem, az a Dianoszki Rita. Tele vagyunk pékekkel. Jókat válogattál-e? Igyekeztem, mint kiskutya az ugatással. Zombie Nation. És Köbük is írt nekem, még pedig a Köbük meg a lángost készíti. Kaptam is egy képet itt a Viberen. A lángosok sorakoznak, úgy mint a katonaságban. Szigorúan, szorosan egymás mellett, igazi incsiklandó faladok. Tibing pedig annyit ér, wow, de hatalmas muzsika, azt a mindenit! Tibikém! A Tibi csoki az igazi! Örülök, hogy tetszik! Zombie Nation, Canoncraft 400! Eurodance után azért kezdünk átmenni most már egy kicsit a trendsebb vonalra. Persze, ha nem bánjátok. Tudjátok, ez mindig így szokott lenni. Elkezdünk egy bizonyos stílust, de a végén mindig ott lyukadunk ki.

figyelj, kedves Toldi Miki barátom! Ez pedig szóljon neked, ha már igazi diszkos lágerekről beszélünk. Régebben ez az, amit mindig szoktam mondani. Zombination után egy jó kis fragma. Every time you need me. Egy igazi klasszik. Csak most csak teket, barátom. Miki azt így, reméltem, hogy bemókolod. Minden diszkóba szólt. Toltam a kettes golfbal is. Kedves Mikikém, nem csalódtam benned. Egészségedre, kedves barátom! Az igazi diszkó csibészek tudják, hogy miről beszélünk.

kérde szépen is fel egy újabb buzi. Macskási szívi annyit ír. A pékek mellé kellett egy hajdú néni is. Különben unalmas lenne. És kérem szépen, ez nem más, mint a Fragma. És az Every Time You Need Me. Csak itt a Super R.

örömmel látom, hogy a Viberünkön a kis Alexandra küldött nekem egy képet, amint ugye ez az esküvői ajándék hamarosan elkészül. Lassan meg lesz órák kérdése, hóközben nosztalgiázom, de jó! Kedves Szandi, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk az éjszakai baglyokkal, és a végeredmény pedig magáért beszél, csak úgy, mint frankba. És

Micsoda emlékek, kérem szépen! Kalányos Tibi tesó majd itt ír, ez a zene üvöltött a Trabantban, diszkóban menet, amikor leveszelt a Yard minket, mert az ő gondolkodása szerint 9-en sokan voltunk a kocsiba. Figyelj, tesó, jönnek ezek a mókolás!

És kérem szépen, ez már az egyik kedvencem, Neocortex és a The Lament. Oh my God! Kedves bakjok, ez olyan trance és dance keverék. Pont ide való, igazi éjszakai csemege. Emlékszem még, amikor ez dübörgött a kocsiban. 2000 watt simogatta az ember hátát. Alpine D-osztályos erősítő. Dupla aksi. Egy parádos kondi. Alpine fejegység. Na meg Neocortex és a The Lament.

hogy valaminek örülök, hogy a kemény növény mindig itt van velünk. Most néztem a számadatokat. Hogy Vikcsi mondta, sokan vagyunk, de nem elegere. Tessék terjeszteni az igen, kérem szépen. 11 óra 31 perc, a keményben még jelen. A táposok pedig elmentek aludni. Sütörtök este. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd holnap este.

kedves magyok, volt az a formáció, amikor azt mondják, hogy a DJ a melóban, DJ at work. Emek volt az a Someday. Figyelj, fülej!

basszus kulás, igazi emlékidéző. Olyan, mint egy 2000-es évekbeli buliba lennék, kérem szépen. Előjönnek az emlékek. Tudjátok, amik a szár fülig ér. Széles mosoly az arcon. Fél liter vodka a gyomorba. DJ at work. És a Someday. Kicsit pedig annyit ír, mert a jó vétek kihagyni Gabi. Imádom, zenék dübörögnek. Aludjon, aki bír, én nem. Catch me if you can. Kedves Encsi, örülök, hogy még itt vagy. Az igazi jeli magjok így nyomják. A kemény mag. DJ at work. És a Someday.

azt megköszöntenék egy olyan éjszakai bagyot. Hello, Jopi! Jopi azt írja, szia Gabi, hűtve a bagyoknak! Sajnos a végére tudtam becsúsztani, de rajta vagyok a muzsikákon! Jó mókolás, mester! Hát, szia, kedves Jopi! Jobb később, mint soha! Örülök, hogy itt vagy!

és vagy macskási szíve orrátos, mint mondja. Csak azért, mert ma hallgattam az autóba az egyik adásod, ahol Juhász Isti azt mondta, milyen mosógépet használ Gedeon néni. Hát hajdút! Juhász Istinek lopasz a seggébe. A meg a hajdúnak is.

És ahogy Tóth Miki barátom írja, az igen, komplett házi buli. Micsoda hangzás. Nem mentem volna diszkóba csak a csajok miatt. Hatalmas a zene a kocsitba. Az bazisak. Kedves Mikikém, ez az igazi emlékidézés. A nagyszerű zenék, meg az a bizonyos parti hangulat, amit a diszkóba éltünk át, a jó kis csajokkal, meg a nagyszerű zenékkel.

szoktam mondani, tessék füleldi a vokára. Hatalmas hangja van a csajnak. Igazi hideg, rázós. Tudjátok, ott is feláll, ahol nincs. És így van, kedves Viki barátom, nem számított semmi abban az időben. Csak is a zene, csak is a csajok, na meg az alkohol tömételen mennyiségben.

kedves magja, körülbelül látom, hogy töretlenül húgunk előre. 11 óra 46 perc, a kemény babé mindig jelen. Örömmel látom, hogy a fiberünk is még igen aktív. Tóth Miki barátom ugye írta, a passz időben ugye a diszkó életbe, ha sem volt baj, ha a kidobokkal jóba voltál. Így van, Miki kém. Feltételül előnyt jelentett. Nem volt az a bizonyos sorbaállás, ugye? Nem, meg a csajok is valahogy jobban tapadtak.

itt van Norbin küzdelete is. Amint látom, a legifjabb is felébredt. A legifjabb szuper DJ-s. Kedves Norvikám! Akkor tessék elkezdeni azt a bizonyos dance-et! Legjobb pillanat, amikor apa és fia együtt hallgatja a szupert! Meg kell jegyezni, hemen nemes időben! Igazi éli bagoly!

És kedves pakjok, éjfél hamarosan, 11 óra 50, a kevésben még mindig jelen. A Viberünkben pedig egy következő üzenet. Köbökitől üdvözlöm a Zsófikát a Super DJ-n keresztül. Kedves Köbüki, üzenet átadva. Reméljük, hogy Zsófika is fülel. Zenei színpadra pedig nem más, mint Darkness és az In My Dreams.

És gyerünk, kedves pakjok, kezeket a magasba, az a billentyűkre, aztán menjen az a Viber üzi, jelezzétek, hogy itt vagytok. 36, 75, 45, 95, 9, 95. Hajrá, kemény mag!

És így van, kedves! Azok a bizonyos kulisszatitkok, ugye? Miki Kém. Hát voltak, megmondom őszintén. Volt olyan, amikor még én is elpirultam. Megmondom őszintén. Azt mondják, hogy az alkohol csodákra képes. És igenis volt az a szint, hogy hajnal kettő után. Amikor jöttek azok a bizonyos furcsa kérések. Az elején Zilbergo viszont nem más, mint Alexia. És a number one. Csak most csak nektek, az éjszakai baglyoknak.

Viva kedves Jopikám! Ez elég színpalon a Eurodance, azon is belül ugye a 2000-es évek. Megmondom az igazat, ezt a vonalat is nagyon csipázta Mando.

És itt van egy újabb kedves üzenetet Kalányos Tibim tesómtól. Itt vagyok tesóm kinn az erkélyen. Bluetooth hangfal, amin picit már csavartam hangerőt, és úgy tűnik az utcának is bejön, mert sorra kapcsolnak a villanyok.

Kedves baglyok, ez már egy újabb kedvenc. Az a bizonyos Alter Ego, nem egy DCD közöse. És ez a Dance, If You Can. Remélem mindenkinek megvan. Club Rotation, Viva TV, Daisy D. Istenem, mekkora feeling volt. Alig vártam, amikor már jött ez a bizonyos műsor. Igazi party hangulat. Megmutatta, hogy milyen ott a German dance feeling. Kérem szépen, mi magyarok azért lenyomtuk. A németek sehol nincsenek.

drága barátom Toldi Miki pedig annyit ír a Viberünkön. Üdv az éterben, szintén zenész a szomszédokkal, de már tudják. Csak is a Super DJ, és persze hatalmas pacsi, amiért terjeszted az igét, kedves barátom.

amikor még nem volt szemérmesség, nem volt szégyenlőség, csak a cintiszta zene, nagyszerű dallamok, meg a bevállalós csajok természetesen.

kedves bakjuk, itt van egy újabb kedvenc. Csak annyit mondok nektek, hogy let me take your heart. Ez nem más, mint a New System. Csak itt a Superend velem, Kőszegi Gabival, na meg az éjszakai bakjukkal.

És egy újabb üzenet a Viberről. Drága barátném, Macskás és Szilvia annyit ír. Kezem a magasba, imádás, amit tolsz. És kaptam is egy képet a Viberen. Hát Szilvikém, nagyon örülök, hogy bejönnek ezek a dallamok. New System, let me.

És kedves baglyok, megmondom az igazat. Amikor így a szájam a Viberen, és látom ezeket a nagyszerű képeket, ilyenkor jövök rá, hogy imádom azt, amit csinálok. Ugyanis itt vagytok ti velem, kedves hallgatók, kedves baglyok. Erre szokták azt mondani, így kerek az egész. Kedves Szilvikém, még egyszer köszönöm ezt a nagyszerű képet. Igazi parti hangulat.

És a drága fityom kírja Eurodance Forever. Kedves fityom, igen, ez volt az az időszak, amikor még tudták, hogy kell zenét csinálni. Ez nem a James Hype, kérem szépen.

kedves bakjok, ismét egy újabb Viber üzenet. Tóth Miki barátom küldött nekem egy képet, amint ugye mancsán ott van a bagoly. Két héttel ezelőtt az amerikai cuviknál. Kedves Mikikém, örömmel látom ezeket a képeket. Hiába, aki tudja, hogy mi a jó.

Ádám Enzsik is írja, jó a buli, Gabi. Én is küldel egy képet, mert egy pizsi parti van, csak pizsoma nélkül. Brutális vagy. És persze a baglyok is. Hajrá, szuper DJ! Kedves Enzsi, 18-as karika már kim van, úgyhogy neki miért magad. Örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy fülelsz.

És akkor kedves Encsi, szóljon neked majd a következő. A Love Is All Around. Figyelj, fülej, hamarosan jön a mókolás.

És akkor kedvesen Csih, már itt is van, amit ígértem. DJ Bobo és a Love Is All Around. Hogy is van ez? Love Is All Around.

És hogy drága Enzsik írja, köszcsike Gabi, nagy vagy. Hát köszcsike Enzsike. Kultos nénink még igen aktív. Kedves baglyok, tessék kezdeni a rendelést. Van még egy kis idő. Tudjátok, ez olyan, mint az utolsó kör a buliba. Amikor bemondják, hey, utolsó. Azt akkor mindenki, ami belefér. Atyai, apai,

Hatalmas pacsim Tennessee-be is. Itt van velünk Mirko. Hello, király zenék pörögnek. Jelenléti aláírva Tennessee-ből. Hello, Mirko. Hatalmas pacsantás. Örülök, hogy itt vagy az éjszakai baglyokkal. És akkor szóljon neked is DJ Bobo.

És hogy Toldi még írja, mai napig le a kalappal DJ Bobo előtt, még mindig aktív. Tudod, Mikikém, a Viagra azt sokáig tart. A lenyugvó napnak is van ereje, ahogy szokták mondani.

Jó, hogy a drága főcsaposunk mondaná, Encsike, beimádom. Mint ahogy drága DJ Simon mondaná, szerelem van minden hun. Imádás ezerrel. Kedves Encsi, bevallom őszintén, amikor Eurodance-et pörgetek, ez a második szívem csücske. Természetesen a trance muzsikák mellett. Mondjuk, ami 2000-es évek, természetesen nálam mindig nyerő. Hamarosan jön a következő mókolás is. Bekészítettem az újabbat, ami nem lesz más, mint egy jó kis Masterboy. Mégpedig majd a Feel the Heat of the Night. Megmondom őszintén, Skóciában is érzem. Kemény 25 fok, bassza meg. Soha az életben nem volt ilyen.

kísérd a üzenetek, kérem szépen. Éjfél után 12 perccel Master Boy és a Feel the Heat of the Night. Újabb üzenet a Viberen. Alexandra annyit ír, ápasz meg, sehol nem tartok még, de az elég szuperek. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy figyelsz. Master Boy, Feel the Heat of the Night. És így van Miki Kéma, ahogy írott, csapassuk. A kemény van, még itt van, kérem szépen. Éjfél után 13 perccel. Csak itt a szuperen. Az éjszakai baglyokkal. Velem Kőszegi Gabival. És persze a Super DJ Rádióval.

következő Master Boy, Feel the Heat of the Night tombol. Paskás Izzy, annyit ír, Zambó Jimmy-t be tudná csempészni. Hát már hogy a picsában-e? Figyelj, fülej!

És most mit jó barátom írja? What the fuck? Ki a király? Kedves Fittyó, Jimmy a király. Na meg ti éjszakai bagyok!

héten egy újabb üzenet a Viberről. Toldi Miki barátom annyit ír. Na akkor esetleg egy kis Dr. Maté, ha bemókolod Gavesz. Hát figyelj Mikikém, Dr. Matitól volt olyan, hogy a Sunshine. Megpróbáljuk mindjárt bemókolni, csak úgy, mint Jimmy a királyt.

És kedves Miki barátom, Dr. Moti, West Bam közöse, ez a Sunshine, csak itt a Superen, nektek az éjszakai baglyoknak.

És egy újabb üzenet a Viberről. Drága Ercsikék, annyit ír nekem, és ott is van a király, de itt most te vagy a király, Gabi. Micsoda buli, atya úristen! Kedves Ercsi, hát örülök, hogy bejönnek ezek a dallamok.

Aztán itt van Mirko üzenete is. Egy kis Move Your Ass. Kedves Mirko, megnézzük, hogy mit tehetek. Megkeressük a Move Your Ass-ot. Ez már viszont nem más, mint Mohamed Fatima. És a ragyog a szívem.

Figyelj, szuper, figyeljetek, vagyok! Volt az a formáció, hogy Kuka P meg a Richie MC a zenében szkálni felsz. És ez nem más, mint a fesztivál. Mondjuk ennek köze volt a Vámúze gyereknek is. Vámúze mashupban. Eddie Mess, Kenny Mess és a fesztivál. És hogy Fityó írja, a mély gyobon szétugrik ettől. Azt a picsat, de dübörög!

És akkor kedves Mirko, ahogy írtad, egy kis Move Your Ass. Scooter bácsi megénekelt anno. Hogy kell megmúvolni ezt a bizonyos popókat a Move Your Ass-szal. Jopi is írja, jó kis Berlin Love Parade, de jó is volt. Persze nem nekem, hanem annak, aki ott volt. Így van, kedves Jopi. Jódi Miki is írja, azt a kurva, imádom Scootert.

nice to be important, but it's more important to be nice.

rettenetes magyar, megmondom az igazat, elkaptam most ezt a bizonyos scooter feelinget. Tóthi Biki barátom is kérdezi, Skóciában is szeretik scootert. Kedves Pikikém, amikor a scooter bácsi megszólal, a sportok elkezdenek tombolni, kezeket feltöbják a magasba, többit meg scooter bácsi ugye csinálja úgy, ahogy kell. És ahogy Paskás Zivivorátásném is írja, scooter imádom, ez olyan sinyós. Hajrá, környe! Ilyenek a környei villanyszerelők. Na meg a piros bicikli, ugye Szilvikém?

És akkor kedves bakjok, ez az a pillanat, amikor kimentünk a piacra, aztán ha akartunk venni halat, azt megkérdeztük a kofát. How much is the fish? Mennyibe kerül a hal? Kibaszott piaci kofák!

És kedves Pikikém, kérdésedre a válasz. Hál' Istennek, igen, voltam már Scooter koncerten. Igazi állatélmény volt, ahogy írod. De amint látom, te is voltál. Budapest Park ügye. Igazi tömegmozgató. Menjél a hal. Na meg a Hyper. Kedves Mirko, fogad szeretettel. És amúgy Macskás Cici barátném is írja. Mindenre is emlékszem. Villanyszerelő, na meg a piros bicikli. És a scooter, amit imádok.

Miki barátom meg annyit ér húbésod a mókolás, amit keversz. Mikikém, ez az a szitu, amikor a vodka narancs kiütéssel győz. Na meg Scooter bácsi a háttérben. Kedves bagyok, neki mélyetek. 35 45 95, amit szeretnétek hallani. Csináljunk olyan mini kívánság műsort. Persze, ha megvan, megpróbálom bemókolni. Hajrá!

És ahogy gyerek, ha ügyenek a Vita Viberen, aha, már rég aludnom kellene. Na, te nem lehet ilyen őrület mellett. Kedves Erika, köszönöm a nagyszerű üzit. Café Del Mar, 3 on 1.

és ez Andrák Jáncsim üzenete is. Hajrá Finlandia vodka narancs! Én már kétszer voltam Budapest Parkba scooter koncerten. Iszonyú buli volt. Esetleg egy Elke Legend Transmission. Az egyik nagy

kedvencem, köcsike, puscsika, encsike. Hát figyelj, Ercsi, hamarosan jön akkor ez is. Csörke Zsolzsosz a barát emberek annyit ír, ma nem hullannak a csillagok. A Laci, a Laci. Hát figyelj, Zsolca, csillagulás nincs. Helyette van Café Del Mar, meg itt van Scooter bácsi is.

Barátom írja, kiosztom a kempingszéket, kicsit kémlelem a zeket. Mikor írtam a Lacit, akkor felnéztem, és szemem sarkában láttam a hullót. A kedves Zsoca, bár vodka narancs után szerintem én is látom majd a hullót.

Aztán egy ilyen üzenet jön a Fiverről. Alexandrák annyit ír, mondta, hogy haladok, nem érzem a végét, talán majd reggelre kész lesz. Kaptam is egy képet. Kedves Alexandra, szerintem halad szépen, rendesen, úgy, ahogy kell. És remélem, hogy ezek a zenei dallamok azért elősegítenek hozzá.

Jó, van a végére már egy kicsit begyorsítunk. Növeljük a tempót. Miki barátom is írja. Olyan DJ Gabesz Barcsém. MC-nek is tudni tetszik ez a szám, ami most szól. Kedves Mikikém, hogyha megkapjuk az ücsit, a pult mögül, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a szám bejön MC.

Genji kírja, még a pult alól is bármit, amit csak értek. Miki ismert, tudja, hogy imádom a latin zenét. Oh yeah, itt a kedvenc. Júj, besz a behúk, egyetlen jó? Igazi dopátja szaggató. Miki barátom is írja, köszegi Gabes in the house. Adom isteni zenék, tudod, Miki még mindig jelen. Kedves Mikikém, a kemény mag, na meg Kid Cudi és a Day and Night.

Aztán Zsoca barátom is írja, na berakom magam a sátorba, még el kell készíteni a fekhelyet. Kedves Zsoca, remélem azért majd lesz valami muníció is.

Tehát Cserkes Orsos, a barátom annyit ír. Muníció, hát az nem más, mint a csapvíz. Nálunk felvidéken kellemes az idő. Napközben se volt az a hőség. Van a csapvíz. Na meg van a falus energiétal a Kut Bull. Tudod, az olyan, mint a Red Bull. Én is szoktam tolni is kociába. A Red Bullt. Ami igaz, hogy 40 pluszos, mármint százalékban.

0: Micsoda kedves üzenet itt a Viberünkről. Drága Encsink, annyit érdekel, mi bánom, Gabi, amikor így beindulsz. De bevallom, ezt fekve nem lehet hallgatni. Úgyhogy hajnali 1:30-kor egy kis dance beugrott. Köszönöm a megtisztelő bizalmat. Örömmel olvasom az ilyen üziket. Az igazság az, igen, van az a pillanat, amikor én is úgy beindulok. Elgurul a gyógyszer, ahogy szoktam mondani.
1: Yes, well, well, well. So here we are.

Hát kedves baglyok, itt az idő, Kussál Véle. Eljött az idő, amikor én elköszönöm tőletek. Mindenkinek köszönöm az elmúlt, majdnem 3 óra megtisztelő füleit. Mikrofon is a lejátszó mögött szerény nyomogam, Kőszegi Gabit hallottátok, amint elgurult a gyógyszer. Sajnos a vodka narancs már fogyóban, holnap reggel pedig melló, azaz már ma reggel. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Ne felejtsétek, ma este 10-kor útból találkozunk. Azt, hogy mivel jövök, azt még nem tudom. Valamivel elkezdjük, aztán majd 2 óra után szerintem lesz megint valami vegyes vágott. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Köszönöm a rengeteg üzit a Viberen. Büszke vagyok a kemény magra, ahogy szoktam mondani. Hatalmas pacsantás mindenkinek. Nyugodalmas jó éjszakát. Legyetek jók, maradjatok szobatiszták. És ma este találkozunk 10 után, a DJ Simon után. Addig is sziasztok, ciao.

köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.